Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam: ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Nyílt nappal segítették a leendő szülőket, határozottabban lép fel az illegális hulladéklerakás ellen Balmazújváros. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A szüléssel kapcsolatos félelmek csökkentésében és a tudatos felkészülésben segítette a családokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napja, számolt be róla az unideb.hu. A program célja az volt, hogy a várandós kismamák és partnereik közvetlenül is megismerhessék a szülés körülményeit, valamint választ kapjanak a legfontosabb kérdéseikre. A rendezvényen a klinikai szakemberek részletes tájékoztatást adtak a várandós gondozásról, a szülés folyamatáról, valamint az újszülöttek ellátásáról. A résztvevők betekintést nyerhettek a szülészeti osztály működésébe is. A szervezők szerint a megfelelő információk és a személyes találkozások jelentősen hozzájárulhattak ahhoz, hogy a leendő szülők magabiztosabban és nyugodtabban várják gyermekük születését. A kezdeményezés hosszú évek óta népszerű, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a családok közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a szakemberekkel, akik a szülés és a gyermekágyas időszak során segítséget nyújtanak majd számukra, fogalmaztak. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisztomállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy fajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Egyre nagyobb problémát jelent az illegálisan elhelyezett hulladék Balmazújváros egyes területein, számolt be róla a HAON. A városvezetés szerint visszatérő gondot okoz, hogy a kijelölt gyűjtőhelyek helyett közterületeken vagy lakók környezetük közelében rakják le a szemetet, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Az önkormányzat ezért több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére. A problémás helyszíneken konténereket helyeztek ki. Emellett fokozzák az ellenőrzéseket és a szabályszegőkkel szemben szankciókat is alkalmazhatnak. A cél az, hogy csökkenjen az illegális hulladéklerakás és rendezettebbé váljanak az érintett városrészek. Hangsúlyozták, a köztisztaság megőrzések közös felelősség, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak. A szabálytalanul szemetelők akár jelentős bírságra is számíthatnak. Kiemelték, bíznak abban, hogy a megelőző és ellenőrző intézkedések együttesen hosszabb távon is javíthatnak a helyzeten, és tisztább környezetet teremthetnek a helyiek számára. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén, többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk, a szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: 5-e van, és végre péntek, itt egy újabb hétvége. Kezdje a Best FM-mel, és a mai napot is 6 óra van. Jó reggel, Debrecen!
1: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, tánc a tanulmányi eredményekért. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A voksolásra azért lesz szükség, mert a város volt megválasztott polgármestere, Görögné Bocskai Éva országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A két tisztség pedig a hatályos jogszabályok szerint nem tölthető be egyszerre. A várost jelenleg Balogh Csaba alpolgármester vezeti az átmenti időszakban. A választási eljárásról a helyi választási bizottság döntött. Az időközi választást augusztus 30-ára, vasárnapra tűzték ki. A település vezetésében addig is biztosított marad a folyamatos működés, miközben a jelöltek felkészülhetnek a megméretetésre. A választás tétje, hogy ki irányíthatja a következő időszakban Hajdúböszörményt, és ki folytathatja a várost érintő fejlesztéseket, beruházásokat és közösségi programokat. A jelöltállítás és a kampány hivatalos menetrendjéről a következő hetekben adnak tájékoztatást. A helyiek így nyár végén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák a város új polgármesterét. A választás eredménye hosszabb távon is meghatározhatja a hajdúsági település jövőbeni fejlődés irányait. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ez gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorral, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtése utal. Magyarázta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Nem versenyeredményekért, hanem jobb jegyekért léptek színpadra a Megyesi Ferenc gimnázium diákjai, számolt be róla a Dehír. Az intézmény különleges programja azt a célt szolgálta, hogy a tanulók kreatív és élményszerű módon bizonyíthassák tudásukat. A fiatalok táncos produkciókkal készültek, amelyeknek a tanulmányi értékelésben is szerepe volt. A kezdeményezés egyszerre ösztönözte az alkotó munkát, a csapatmunkát és a művészeti önkifejezést. A szervezők szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a diákok a hagyományos számonkérési formáktól eltérő módon mutassák meg a képességeiket. Az esemény jó hangulatban zajlott, és a résztvevők számára nem csak tanulási lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentett. A visszajelzések alapján a rendhagyó kezdeményezés nagy sikert aratott az iskola közösségében.
0: Napsütéssel és 15 fokkal indul a nap, már ami a reggelt illeti, de hogy hogyan folytatódhat, Dani még erről is beszél önöknek.
1: Többnyire élénk, mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
0: Olyannyira változékony, hogy amíg ma 25-26 fok, holnap csupán 23 fok várható, aztán a vasárnapra és még inkább a hétfői napra visszatérhetnek a 30 fok közeli értékek. Dani, köszönjük, te is visszatérsz egy óra múlva ide a reggelbe, amit már is elindítunk. A Best FM-ben Fazekas László vagyok, 3 perccel múlt el 6 óra, tudják, az 500-540-es telefonszámon elérnek. Kellemes készülődést kívánok!

0: Ó, azért nem volt annyira hideg ez a hajnal, meg a reggel sem az. 16 fok, hello Debrecen, ez a Best FM.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ami hallhatták, Danitól felemás lesz az időjárás szempontjából ma. 25 fok, viszonylag csendesebb idő, holnapra hidegfront jön, pár fokot visszaesik a hőmérséklet, csapadék is lehet, egyébként vasárnap. Hétfőn talán már nem, viszont akkor újból elérhetjük a 29-30 fokot. Aztán a jövő héten megint visszaesés, hát nem fogunk unatkozni, így a reggelben sem gondolom, bár nem arra gondoltam, hogy majd jó sok közlekedési információt küldenek nekem. Nem, hát arra nincs szükségünk. Itt vannak a jó zenék, amelyek segítik az ébredezést a hét sokak számára utolsó munkanapján is. Igen, a péntek van. Június 5-e. A Fatimák ünnepelnek, és a regők is. Ma van egyébként a környezetvédelmi nap. Egy ENSZ határozat alapján 1972-ben tartották az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciáját. Na, készülök a Best kalendárium első kiadásával, amelyben híres születésnaposokat köszöntünk. Egy még fogja is fújni majd a szaxofonját. Igen, az amerikai Saint Martinról van szó, aki kereken 70 esztendős lett. Nálunk nagy kedvenc volt. Hát, amikor aprócskák voltak a gyermekeim, akkor sorra vásároltam ezeket a CD-ket. És csak ennyit mondtak a fiúk, hogy Kenny G bácsi. Igen, Kenny G bácsi ünnepli ma a 70. születésnapját, úgyhogy ő egy szaxofonos, és tulajdonképpen ő is szex! Ez már Flörist a péntek reggelben. És a Szax című dal, csak hogy jól induljon a mai napjuk. Hát.

0: Freddy Swims dalát hallották. A péntek reggelben mindjárt fél hét van. Jó reggel Debrecen, és jó reggel kedves Fatimék, Fatimák és Regők. Június 5-e ugyanis az önök, a ti napotok. Aztán születésnaposok tekintetében Gábor Dénesé, aki magyar származású Nobel-díjas villamosmérnök volt, a hologram felfedezéséért 1971-ben kapott Nobel-díjat. Egyébként 1900-ban született, tehát 126 évvel ezelőtt. Aztán 84 éves ma Almási Éva, Kossuth-díjas színművésznő, ugye Balázsovics Lajos vele együtt a közös leányuk. Balázsovics Edit művésznő. A 80. születésnapját ünnepelné ma, de sajnos már nincs velünk. Kereken 10 évvel ezelőtt, pont a születésnapja után egy nappal hagyott itt bennünket az időjós Aigner Szilárd. A 77. születésnapját ünnepli Ken Follett, angol író. A legnépszerűbb művét meg is filmesítették. Ugye Donald Sutherland volt a főszereplője, és ez volt a Tű a szénakazalban. Milyen jó könyv, és milyen jó film. És milyen jó film az Üvegtigris? Mindjárt ezzel folytatjuk, mert hogy ígértem önöknek egy születésnapos szaxofonost, bár az az igazság, hogy ami a születésnapos szaxofonost illeti, nem rá gondoltam elsősorban.
1: Sanyi! Sanyi, az Isten áldjon meg! Sanyi!
2: Szakidó!
1: Sanyi, ne csináld már!
3: Sanyikám! Csináljál már ezzel a...
1: Te nem szereted, vagy... hogy én szakszizom?
3: Te, hogy nem szeretem. Gyalog inkább.
1: Téged szeretlek.
4: Amikor Zinger szakszizik, akkor mindig megmozdul bennem valami. Egy érzés, hogy megfojtom, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, Üvegtigris és Cingár, azaz Kántor Géza, vagyis hát Szarvas József, aki képzeljék, Debrecen szülötte, bizony, 68 esztendővel ezelőtt pont Debrecenben született Szarvas József magyar színész, aki 1977 és 1983 között segédszínész volt a szülővárosában. Ó, kedves földink! Boldog születésnapot kívánunk önnek, neked, és hát valóban, amikor a híres szaxofonosokat emlegettem, meg egy kerek évfordulót, hát, na, érthető módon nem rá gondoltam, de hogy kire? Már is ő következik a névnap köszöntő után.
5: Boldog névnapot, boldog névnapot!
6: Köszöntjük Fatima nevű hallgatóinkat! A Fatima arab eredetű női név, Mohamed prófét a legkisebb lányának a neve, a név jelentése csecsemőit elválasztó, rokon neve Fatime. A legismertebb viselői a névnek Fatime, Mohamed prófét a kedvenc lánya, Fatima a fekete vonat énekesnője, és nem utolsó sorban ön kedves Fatima, aki a rádiót hallgatja.
0: Fatima, Fatime, Ferdinánd, Reginald és Regő. Regő napja is van. Róluk sem feledkezzünk el, nagy fel kiáltójával neki beletéve. Ez azt jelenti, hogy tavaly kihagytam őket. Hát most nem. Szóval az amerikai Saint Martin következik, akit úgy hívunk, hogy Kenny G. bácsi. És tényleg bácsi, mert hogy ma bizony 70 esztendős lett, úgyhogy Havanna című dalával felköszönti a Best FM a mai születésnaposait és névnaposait is. 2 perccel, fél hét után, a péntek reggelben.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, tele van ambícióval és eredeti elhatározásai vannak, kötelességeit maximálisan elvégzi, nem egy hibát, viszont szeretetre és gyöngétségre vágyik, amit boldogan viszonoz is. Mika imádja a társaságot, a játékot, a csillogást, ennek ellenére alig jár társaságba, és mindig a munkájára hivatkozva keresi a kibúvót. Ikrek, anyagi helyzetében a bolygók újabb szerencsés fordulatot jeleznek. Lehet, hogy valami nem sikerül az első nekifutásra, de mindig van valami jó ötlete, ami előre lendíti. Rák, nehéz hétvégéje lesz, nézzen szembe a helyzettel, a szerelemben adódhatnak problémák is, ezt oly sokan nem tudják elviselni, ilyenkor a leghelyesebb, ha lazít. Oroszlán, életében sok a szerelmi izgalom, ezen a nyáron nagy szerepet játszanak az életében a rák és a vízöntő jegyében születettek. Szűz, önbarátságos, megfontolt és együttműködő, és ez jótékonyan hat költségvetésének bevétel oldalára. Mérleg, sok jel arra mutat, hogy ma eluralkodhatnak önön az indulatok, és haragjában fölösleges dolgokat mond, érzelmi reakciói eltúzottak. Skorpió, a hétvége felé a szerelem egyre kellemesebb kalandokat és élményeket ígér, igyekezzék feltárni párjának olyan pozitív tulajdonságait, amelyek nem mindig törnek a felszínre. Nyilas, az ellenkező nem egyik idősebb tagja erős vonzalmat árul el ön iránt, ez teljesen váratlanul éri. Vak, gyorsan, lényegre törően végzi a munkáját, kicsit nyughatatlan, állandóan az álmai, vágyai megvalósításán jár az esze. Vízöntő, nyitott, fogékony az új dolgokra, tehetségét és eleganciáját sokan megcsodálják, megérzései jók, a fantáziája pedig korlátlan. Alak, rendkívül szenvedélyes, nem riad meg a kockázatoktól sem, akaratát, ha kell, tüzön vízen keresztül viszi.
1: Énekelheted.
4: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.

0: Pedro Pedro és az ő kocsmája a Best FM-en. Na jó, az teljesen más. Ez a reggel, ez a megszokott. Jó reggelt a Best FM-mel, és hát jó reggelt egy nem annyira jó hírrel. Már is itt van a ma reggel első közlekedési informátora, és kíváncsi vagyok, hogy mit láttál, mire kell figyelnünk, és most szervusz, jó reggelt!
1: Szia, János vagyok, egy jelentést szeretném tenni, nem tudom, valaki tette már a 471-en, ahogy van a hatházi nyíradonyi körforgó az elkerülőnél. Ott egy autó benne van az árokban, már egy rendőrségi helyszínű kocsi kint van, keresztül szakította a szalagkorlátot, és lent van a nagy árokban. Szerintem ott előbb-utóbb a bútorlódás lett.
0: Szerintem Zsolt pont ezt írja, a 471-es Hajdú-Sámson, Hajdú-Hatház közötti körforgalomban, ott van egy villogó rendőrautó, megérkeztek, a helyszínelők, erre van szó?
1: Hogy a hatházi és nyíradonyi, aha, a hátsó, nem a Sámson-kerti körforgó, hanem a következő, ami Adony fele visz.
0: Teljesen világos. Srácok, köszönjük a bejelentésre, reméljük, hogy a sofőrnek nem lett semmi baja, csak idézőjelben téve csak műszaki probléma, hát anyagi kár. Ennek az autónak a műszaki mentése nyilván majd ezek után várható, átszakítva a korlát. Ja, igen, ugyanarról beszéltetek, Zsolt. És köszönöm neked is. Jó utat kíván a Best FM Rádió.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Guru Josh-sal folytatjuk. A dala, amelyen meghódította a sláger listákat a 90-es évek elején, az Infinity volt. És eredetiben így szólt. Milyen jó kis melódia. Guru Josh egyébként egy angol muzsikus, DJ, Paul Dudley Walden volt, mert hogy 2015. decemberében elhunyt. És hát július 6-án van a születésnapja, holnap fog ünnepelni. Na, akkor előzetesen megköszöntöttük, de a dal most nem eredetiben, hanem 10 perccel 7 óra előtt a péntek reggelben annak feldolgozásával érkezik.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ez a Best FM 1998-ból a dal, ami Ann Lee nevéhez fűződik, és az volt a cím, hogy Two Times. Hát igen, két baleset is van. Mondanám én, hogy csak vidáman ez a Best FM, de nem tudunk annyira vidámak lenni, mert a 471-esen történt baleset mellé most jelentette volna egy kedves öl, csak éppen félbeszakítottam. Bocsánat, de tudunk róla, mert Ági is megírta, szóval

0: Debrecenben a Faraktár utca, Hajnal utca kereszteződésében történt egy koccanásos baleset. Látom is a fotón, amit Ági küldött. Az egyik baleset, tehát Debrecenben a Faraktár utca, Hajnal utca kereszteződésénél van. A másik pedig, akkor mondom pontosan, a 471-esen, Hajdú Sámson és Hajdú Hatház között a körforgalomban, ahol egy autó átszakította a korlátot, és az út mellett kötött ki.
1: Szegény.
0: Jó utat, és ezek után már balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek a Best FM, ahol így kezdődött a reggel, de vajon hogy kezdődik a következő óra? Latinos ritmusokkal?

0: akkor az egyes és Enrique Iglesias, vagy a 90-es évek retro hazai kedvencei közül egyel? Ezzel? TNT, és bele vagyok zugva, akkor a kettes. De vajon mi lesz a hármas? Szerintem a rutinos hallgatók már kikövetkeztették, hogy ez valami újabb zenei kedvenc. És igazuk is van! A férjét kereső Ray érkezhet mindjárt az óra elején, vagy később? Hát ez ma reggel is csak önökön múlik.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: A legkiválóbb oktatókat ismerték el Debrecenben, ingatlan hirdetésekkel verte át áldozatait, elfogták a rendőrök. Míg marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: A szakképzésben dolgozó pedagógusok munkáját ismerték el Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A Debreceni Szakképzési Centrum ünnepségén a legeredményesebb oktatók és munkatársak vettek át díjakat, elismerve az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai tevékenységüket. Az intézmény vezetése hangsúlyozta, hogy a szakképzés sikere nagy mértékben múlik azokon a pedagógusokon, akik nap mint nap a fiatalok tudását és szakmai fejlődését segítik. Az eseményen több kategóriában osztottak ki elismeréseket, köztük oktatói, dolgozói és innovációs díjakat is. A rendezvényen elhangzott, Debrecen gazdasági fejlődése és a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságú a magas színvonalú szakképzés. A kitüntetettek munkája hozzájárul ahhoz, hogy a diákok versenyképes tudással léphessenek ki az iskolákból. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját. Mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
11: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk, megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
10: Több embert is megtévesztetett egy ingatlanos csalás sorozat gyanúsítottja, akit a debreceni rendőrök fogtak el, számolt be róla a Hajdú Press. Mint írták, a férfi különböző ingatlanokkal kapcsolatban kötött megállapodásokat sértettekkel, miközben olyan ígéreteket tett, amelyeket később nem teljesített. A hatóságok szerint a gyanúsított több esetben is pénzt vett át ügyfeleitől, azonban a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A bejelentések alapján a rendőrök vizsgálatot indítottak és azonosították, majd elfogták a férfit, illetve kihallgatták az ügy részleteivel kapcsolatban. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan hány embert károsíthatott meg, és mekkora anyagi kárt okozhatott a feltételezett csalássorozat. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ingatlan ügyletek esetén különösen fontos az alapos tájékozódás és a szerződéses feltételek körültekintő ellenőrzése. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további sértettek jelentkezését is várhatják a történtek teljes feltárása érdekében.
0: Izgalmas témával folytatjuk az előttünk álló hétvége időjárásával. A reggelünk napos és 15-16 fok körüli hőmérséklettel indul, de a folytatást most is Dánieltől hallhatják.
12: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
10: Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Mielőtt eredményt hirdetnénk, mondom, mire számíthatunk az utakon, mert hogy jött egy Trafipax információ is a hírek alatt, mégpedig a 4-es számú főútról, Téglásnál, a jól megszokott helyen mérik a sebességet. Köszönjük a bejelentést, Balázs! Aztán többen jelezték a Faraktár utca, Hajnal utca kereszteződésében a koccanásos balesetet, és hát Hajdú Sámson és Hajdú Hatház a körforgalomban mellette, ott is van egy baleset, egy autó átszakította a szalag korlátot, és most az árokban van az út mellett, úgyhogy a rendőrség már a helyszínen, a műszaki mentés pedig majd ezek után várható. De hogy mi várható? A péntek reggel következő órájának a nyitányában azt írja Gábor, hogy jó reggelt, segítsünk már ennek a hölgynek megtalálni a férjét. Képzeld el, többen keresik a férjüket, például Judit és a két csaja. Ne!
13: Hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Hát a fotótokra pillantva, kedves Judit, a csajok még ráérnek azt a férjet megtalálni. És mit látok? Anya is ott van most? Borka és apa mellett? Kivételes alkalom, de nem ezért nyertetek, mert anya is szavazott, hanem azért, mert a legeslegtöbben ma a 90-es évek retro hazai zenei világában szeretnének elmerülni. Nosza rajta!

0: Na, megtaláltad? Hát a kedvenc rádiódat igen, mert ez a Best FM.
1: Készüljön velünk a hétvégére. Ez már a péntek reggel.
0: Ahol bizony a péntek reggelben köszöntünk mindenkit, a 104,6 MHz-en a férjét kereső Ray-jel. Azt írja a Barbie, hogy hát ma a belezúgós szakasz nyert, és utána, amikor belezúgtunk, akkor utána lett potentált férkeresés belőle. Hát az lett végül is, csak mivel a TNT Bele vagyok zúgva, de rendesen című dala tarolt ma reggel, ezért így Ray az aktuális kedvencünkkel csak a második helyre szorult. Sokak bánatára, de szerintem még így is jó volt. Csodás napsütés, 15-16 fok ma, 25-26 lehet a csúcs, a hétvégén akár eső, pár fokos lehűlés, aztán újra melegedés, Dióhéjban ennyit a várható időjárásról. Most nézzük az utakat, Téglás benzinkút megvan, köszönjük, baleset, nincsenek már ott a felek a Faraktár Hajnal utca kereszteződésében? Gyanúsan nem jelentették mások az elmúlt percekben. Ez azért van, mert hallották, hogy már mondtam, vagy azért van, mert már nincs ott a két autó. Egy ilyen kis koccanás volt, az is lehet, hogy már tovább álltak, mondjuk nem lenne hátrányos a péntek reggelben felszabadítani a pályát. És hát műszaki mentés várható a 471-esen Hajdú-Sámson és Hatház között a körforgalomnál. Hát ott szakította át a korlátot egy autó, és ennek később lesz majd a műszaki mentése. Hogy nálunk mi várható később? Érkezik Apuci, pontosabban a Megjött Apuci című film, mert hogy kinek van ma a születésnapja? Egykoron rapperként kezdte, Marky Mark, aztán pedig színész lett belőle. Érkezik hamarosan Mark Wahlberg, de előtte még itt van a harmadik helyezett Enrique Iglesias. Hát a latin zene szerelmesei azért remélem így sem szomorkodnak. 10 perccel fél 8 előtt, ez már a Bailando. Robi írja, a rendőrök még ott vannak a Faraktár Hajnal utcán. Köszi, Robikám!

0: ruhász.hu.
1: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
6: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.

0: 8:30, a Sunroof című dallal ébresztettük önöket, vagy éppen már mosolygósan indítottuk a munkahelyek irányában. Lajosnak nem indul annyira mosolygósan a mai reggel, elhagyta a mobiltelefonját, mégpedig Mikepércsen, az egyik buszmegálló környékén egy Blaupunkt régi típusú telóról van szó. Hát és nem is az érték, hanem a rajta tartott kontaktok, amelyek pótolhatatlanok, Lajoskám. Haladjunk a korral, süssünk lánca sütőporral, érdemes a felhőkben gondolkodni, de nem a fejünk felett lévőkben, és akkor nem járunk így. Ha valaki megtalált ezt a Blaupunkt telefont, akkor hívja a Best FM-et 500-540. Trafipax lesz, új hír, Gerzson írja, és erre, hogy a külső diószegi úton az Arbó tanyánál egy rendőrautóval mérnek, köszönjük nektek. Dóri pedig pontosított, az ő elmondása alapján a Faraktár hajnal sarkán. Ó, ne! Ó, már megint egy rolleres baleset. Hát pont tegnap beszéltünk annyit róla, hogy mennyire veszélyes közlekedési eszköz. Szóval állítólag a Faraktár hajnal sarkán nem autók koccantak, hanem egy rolleres sérült meg. A másik autót csak megállt segíteni, meg a rendőrök is megérkeztek a helyszínre. Ezért láthattátok, Robi még mindig ott őket. Balesetmentes szép napot mindenkinek. Azzal a sráccal, aki hát rapperként kezdte a pályafutását, sőt, a tesója Donnie Wahlberg mellett a New Kids on the Block együttes alapító tagja volt, de mielőtt befutott volna az együttes, hát kilépett a csapatból. A ma 55 éves Mark Wahlberg, azaz Marky Mark. Mutatom, hogy milyen, amikor Mark Wahlbergnek hívják. Először...
1: Szerintem ez nem túl jó ötlet, Brad.
2: Dusty!
3: A vállaimban is érzem a reszkést.
4: Hé, hadd csak, nagyon erős masina.
3: Megoldom, te csak menj vissza zuhanyozni, és vegyél fel egy pólót.
4: Nagyon jól áll neked ez a motor, tudod, egy le, négy fel.
3: Mindenki tudja, hogy egy le, négy fel. Félre, félre, félre.
2: Brad! Ó, te jó ég! Minden oké, Brad?
3: Nem! Hogy lenne? Beszorultam!
4: Jézusom, azt mondtad, hogy tudsz motorozni.
3: Igen, tudok, oké? Felvennél egy pólót!
4: Örüljünk, hogy senki sem sérült meg, oké?
3: De, én igen!
4: Maradjunktól, mindjárt kihúzlak.
3: Ne csinálj semmit! Csak menj is, vegyél már fel egy pólót!
4: Nyugodj meg, Brad, jó?
0: Magyar hangja! Stabol András! És igen, ilyen, amikor Mark Wahlberg, és ilyen, amikor Marky Mark volt. Nem is olyan rossz rapper. Hey DJ! 7:30 a péntek reggel.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az ember mindenét feláldozza egy reménységért. Amit pedig szerzett és szerez, azt ismét egy újabb reménységért áldozza fel. Úgy látszik, ez a természet kajánrendje, amelyet azért teremtett, hogy mindig kivegye kezünkből azt, amit megkaptunk. Nem gondolunk boldogságunkkal a jelen pillanatban, hanem mindig az eljövendő időkre halasztjuk, mintha a jövő is más volna, mint a jelen.

Sheeran dala után 8 perccel 8 óra előtt programajánló mára és 2 darab hétvégi előzetes holnapra. Nézzük a mai Demki ajánlatokat. Tökmag kuckó lesz az ifjúsági házban 9:30-tól, és délután pedig Vénkerti juniálist és gyermeklapot tartanak a Borsos villánál 14:30-tól. Színház, ma a Csokonai Nemzeti Színházban a Para, Romankovics Eda darabja, az ifjúsági dráma délután 2-től kezdődik, és lesz este 6-tól is előadása Simor Otto Orfeumban, mégpedig a Modern Táncjáték Stúdió mozgásszínházi előadása Neszek címmel. És 2 darab programajánlat a hétvégére. Az egyik egy sportos, a másik meg egy mozis ajánlat. Ezen a hétvégén szombaton rendezik meg a Hódos Imre sportcsarnokban a KHSE Egyesület Tokai Norbert szervezésével a Debrecen Kupa Nemzetközi Kyokushinkai Karate versenyt, ami Magyarország legnagyobb karate versenye. Egésznapos küzdelem lesz egyébként a Hódosban. Ifjúsági és U21-es Európa bajnoki kvalifikációs verseny. És hogy számokat is mondjak, mármint résztvevő számokat és nemzeteket, Julcsi írta, hogy Attila, neked is köszönjük az infót, hogy 4 ország és 624 versenyző? Te jó ég, ha jó sokan lesznek. És reméljük az Apollo moziban is holnap délután, ugyanis szombaton közönség találkozó és filmvetítés lesz, Mohácsok, pontosabban Mohács, Világok harca, és kik vesznek részt a történelmi dokumentumfilm vetítése utáni beszélgetésen, Tamus Elvira, történész, Ágoston Gábor, történész, forgatókönyvíró és Diósi Mihály, rendező, producer, és hát a beszélgetés pedig Váradi Feri kollega vezeti. Holnap délután az Apollo moziban Mohács, Világok harca címmel. 4 óra egyébként a kezdési időpont. A programokhoz jó szórakozást kíván a Best FM, ahol jöhet egy újdonság a péntek reggelben. Egy félig meddig újdonság nekünk bejön, reméljük önöknek is.

0: hogy bántam meg. Remélem ön sem, hogy lejátszottam ezt a jó kis feldolgozást Dr. Béressel és Vedév Tomival. Zambó Jimmy, ugye? Ez is egy feldolgozás lesz. Ha nincs új a nap alatt, jön a BB Rexa és a Faithless a New Religion-nel. Köszöntünk névnaposokat. Például őt.
1: Vártalak sok éjszakán át, hallottam lépett dobbanását, hangot hagyna szére ébredem.
0: És köszöntünk születésnaposokat is, például őt.
2: Júlia nem volt erős, vagy több, mint nálunk. Júlia nem volt se jó, se szép.
0: És amivel pedig mindjárt indul, a péntek reggel következő órája. Mert a jó zenékből sosem elég, hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 ezekben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
7: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
8: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399.

0: 9 forint.
1: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
2: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
3: Cívisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
5: Nyílt nappal segítették a leendő szülőket. Határozottabban lép fel az illegális hulladéklerakás ellen Balmazújváros. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: A szüléssel kapcsolatos félelmek csökkentésében és a tudatos felkészülésben segítette a családokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napja, számolt be róla az unideb.hu. A program célja az volt, hogy a várandós kismamák és partnereik közvetlenül is megismerhessék a szülés körülményeit, valamint választ kapjanak a legfontosabb kérdéseikre. A rendezvényen a klinikai szakemberek részletes tájékoztatást adtak a várandós gondozásról, a szülés folyamatáról, valamint az újszülöttek ellátásáról. A résztvevők betekintést nyerhettek a szülészeti osztály működésébe is. A szervezők szerint a megfelelő információk és a személyes találkozások jelentősen hozzájárulhattak ahhoz, hogy a leendő szülők magabiztosabban és nyugodtabban várják gyermekük születését. A kezdeményezés hosszú évek óta népszerű, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a családok közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a szakemberekkel, akik a szülés és a gyermekágyas időszak során segítséget nyújtanak majd számukra, fogalmaztak. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
6: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
5: Egyre nagyobb problémát jelent az illegálisan elhelyezett hulladék Balmazújváros egyes területein, számolt be róla a HAON. A városvezetés szerint visszatérő gondot okoz, hogy a kijelölt gyűjtőhelyek helyett közterületeken vagy lakók környezetük közelében rakják le a szemetet, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Az önkormányzat ezért több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére. A problémás helyszíneken konténereket helyeztek ki. Emellett fokozzák az ellenőrzéseket és a szabályszegőkkel szemben szankciókat is alkalmazhatnak. A cél az, hogy csökkenjen az illegális hulladéklerakás és rendezettebbé váljanak az érintett városrészek. Hangsúlyozták, a köztisztaság megőrzések közös felelősség, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak. A szabálytalanul szemetelők akár jelentős bírságra is számíthatnak. Kiemelték, bíznak abban, hogy a megelőző és ellenőrző intézkedések együttesen hosszabb távon is javíthatnak a helyzeten, és tisztább környezetet teremthetnek a helyiek számára.
7: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
5: Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. Többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Készüljön velünk a hétvégére!
1: Ez már a péntek reggel!
2: Készüljön együtt a hétvégére Debrecen kedvenc rádiójával. Június 5-én pénteken a Fatimék, a Fatimák, a Regők, a Ferdinándok és a Reginádok névnapján. Mindjárt őket köszönti a Best FM. Előtte pedig köszönjük a közlekedési információkat a 104,6 MHz-en. Kettő trafipax. Az egyik a megszokott téglási, ott lesz a másik pedig a Diószegi úton az Arbótanya környékén. Ott is mérik az arrafelé haladókat. 500-540 és 30-933 104-6. Egy órával ezelőtt nagyjából ilyenkor szártuk a villám derbit. Egy másik derbi pedig hamarosan elkezdődik, vagy már folyamatban van. Ezt onnan tetszenek majd látni, hogy a víztorony környéke a nagy erdőben, meg ott a stadion környéke sűrű füstbe fog burkolózni. Nem tudom, hogy hány kondérban készülnek majd az egyetemi dolgozók, meg a klinikai dolgozók által a finomságok, de hogy évről évre sikeres a derbi, derbi, az biztos, és hogy ma is az lesz, és egészen hiteles hírforrástól tudom, hogy a fülikék pörköltöt fognak készíteni. Nyami. Hát akkor jó főzőcskézést, jó lazulást az egyetemi dolgozóknak, rájuk fér. A Fatimákra meg a névnap köszöntő.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot.
4: Köszöntjük Fatima nevű hallgatóinkat. A Fatima arab eredetű női név. Mohamed próféta legkisebb lányának a neve. A név jelentése csecsemőit elválasztó. Rokon neve Fatime. A legismertebb viselője névnek Fatime, Mohamed próféta kedvenc lánya, Fatima a fekete vonat énekesnője, és nem utolsó sorban ön kedves Fatima, aki a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánok neked, Fatime.
2: És ő is Mohamed lánya, mert hogy úgy hívják, hogy Mohamed Fatima, vagy Fatima, és ez persze a fekete vonat, és az első nagy sláger tőlük 10 perccel fél 9 előtt, ez a nélküled.

0: uhez.hu.
1: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Lola Young és a Messzi a Best FM-en. 3:49 van, úgyhogy nincs már olyan messzi a mai reggel vége. A következő órában ilyen tájt már izgulhatnak a születésnaposok, mert sorsoljuk a Monami kávézó és cukrászda Málnás Zacher tortáját, nevezni pedig még most is lehet bestfmdebrecen.hu. Na kedves szülők, remélem még hallhatjátok a következő információt, amit kifejezetten neked, nektek szeretnénk átadni, mégpedig a zeneiskola jóvoltából, ugyanis megmondom, mi lesz, hangszeres felvétel ma is, szóval minden gyermeket szeretettel várnak a zenedébe, a zeneiskolába, szolfés, előképző és hangszeres osztályokban. A meghallgatások ezekben a napokban vannak, voltak, június 3-án, 4-én és ma 5-én, tehát még ma sem késő összeszedni magatokat, a bátorságotokat, a gyermek nyilván imádná, szeretné, úgyhogy délután 2 és 5 óra között lehet jelentkezni a Vár utca 1 szám alatt a szolfés előképző és hangszeres osztályokba szóló meghallgatásra a zeneiskolába, a zenedébe. Hajrá, hajrá, sok sikert kívánunk nektek, és jön egy igazi muzsikális lélek, azaz muzikális lélek, akinek nem mellesleg ma van a születésnapja, és úgy hívják, hogy Vince Lilla. Az énekesnőről akkor hallottunk először, amikor az együttessel, a Napóleon Bulvár tagjaival, korábbi Solaris tagok, 86-ban az Interpop Fesztiválon feltűnnek ezzel a

És azt tudják egyébként, hogy melyik a legnézettebb videóklip dal a Napóleon Bulvárdól? Egy igazi kakukk tojás, ez lenne az? Mert hogy ma Vince Lillát köszöntjük a születésnapján, a 65-en, úgyhogy ez is kereknek mondható. Hogy mi ebben a kakukk tojás? Hát kérem azt, hogy ezt a dalt, bár a legsikeresebb Napóleon Bulvár dal, mert egy feldolgozás, nem vagyunk mi angyalok, vagy mi volt ez, legyetek jók, ha tudtok, szóval ezt nem Vince Lilla énekelte. Én megkérdeztem az AI-t, azt írja, hogy a legyetek jók, ha tudtok, című dalt a Napóleon Bulvár együttes énekli az ikonikus énekesnő Vince Lilla jellegzetes hangján. Mondom az AI-nak, jól elbeszélgetünk, hát ez baromság, hát nézd már utána. És azt mondja, teljesen igazad van, mea culpa, elnézést a tévedésért. Hát persze, hogy nem, mert hogy Vince Lilla 1990-ben kivált a zenekarból, és ezt követően jelent meg a Legyetek jók, ha tudtok. És Barcsik Valéria, Vali, aki a dalnak a szövegét írta, hát ő énekelte, és nem Vince Lilla, de hát ma nem Barcsik Valinak, hanem Vince Lillának van a 65. születésnapja, akit úgy is szoktunk hívni, hogy Júlia, és tudjuk róla a 80-as évek óta, hát, hogy nem akar a földön járni.

remek dal a 90-es évekből az óra legvégén itt a Best FM-en. És még mennyi van abból az évtizedből? Ó, hát a következő órában is biztos jönnek majd a 90-es évekből, meg napjainkból is, nagyszerű zenei kedvencek. Egy ilyennel kezdünk Taylor Swift-től.

0: szubjektív top 3 főszereplője a következő órákban a Dán Aqua együttese. Szülinap, ez is van nem csak a Best FM rádió hallgatói között, hanem a Dán Aqua együttes tagjai között is. És az órafilmje a másnaposok. Csak azért, hogy nehogy a hétvégén valaki hasonlóképpen járjon. Jön majd a Florida, és az évfordulós másnaposok, annak is az első része. 9 óra van. Jó reggelt kíván mindenkinek a Best FM.
1: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, tánca tanulmányi eredményekért. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A voksolásra azért lesz szükség, mert a város volt megválasztott polgármestere, Görögné Bocskai Éva országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A két tisztség pedig a hatályos jogszabályok szerint nem tölthető be egyszerre. A várost jelenleg Balogh Csaba alpolgármester vezeti az átmenti időszakban. A választási eljárásról a helyi választási bizottság döntött. Az időközi választást augusztus 30-ára, vasárnapra tűzték ki. A település vezetésében addig is biztosított marad a folyamatos működés, miközben a jelöltek felkészülhetnek a megméretetésre. A választás tétje, hogy ki irányíthatja a következő időszakban Hajdúböszörményt, és ki folytathatja a várost érintő fejlesztéseket, beruházásokat és közösségi programokat. A jelöltállítás és a kampány hivatalos menetrendjéről a következő hetekben adnak tájékoztatást. A helyiek így nyár végén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák a város új polgármesterét. A választás eredménye hosszabb távon is meg

0: meghatározhatja a hajdúsági település jövőbeni fejlődés irányait. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ez gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorral, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtése utal. Magyarázta rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
0: Nem versenyeredményekért, hanem jobb jegyekért léptek színpadra a Megyesi Ferenc gimnázium diákjai, számolt be róla a Dehír. Az intézmény különleges programja azt a célt szolgálta, hogy a tanulók kreatív és élményszerű módon bizonyíthassák tudásukat. A fiatalok táncos produkciókkal készültek, amelyeknek a tanulmányi értékelésben is szerepe volt. A kezdeményezés egyszerre ösztönözte az alkotó munkát, a csapatmunkát és a művészeti önkifejezést. A szervezők szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a diákok a hagyományos számonkérési formáktól eltérő módon mutassák meg a képességeiket. Az esemény jó hangulatban zajlott, és a résztvevők számára nem csak tanulási lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentett. A visszajelzések alapján a rendhagyó kezdeményezés nagy sikert aratott az iskola közösségében.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Többnyire élénk, mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
3: Egy újabb popsláger a Best FM-en.
4: A Best FM-en. A következő műsorszám termék megjelenítés.

0: Barrymore, úr, a blues gíra, gitáros és a blues muzsika királya. Ez volt a Still Got the Blues a péntek reggelben.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en. Olvasom itt Ágit, aki már reggel jelentett nekem a balesetről, ami ő volt az első, aki jelentette, ami a Faraktár utca elején történt, a Hajnal utca Faraktár kereszteződésében, tehát hogy rátetszenek fordulni a felüljáró felé, és most írja, hogy még, sőt, fotózza, hogy még mindig ott vannak a felek. A rendőrségi autót látom. Úgyhogy még éppen tart a helyszínen, és tehát, hogyha fordulnak, akkor csak nagyon óvatosan, mert pont a kereszteződés után van. Ági! Olyan jó, hogy reggel is tőled kaptam ezt a hírt, meg még most a hírfejlődésben is segítettél. Elmondtad a fejleményeket. Mit szólnál hozzá, hogyha azt mondanám rendhagyó módon, így az óra elején, na mit, hogy te lettél a...
2: A mai reggel informátora.
0: Úgyhogy Ági, megvan az ebéded, vagy éppen a vacsorád, egy melanzs pizza az ajándékod, jó étvágyat hozzá. És még egy kis közlekedés, nagyon fontos, mert hogy most olvastam a Facebookon, és Sanyi fel is hívta a figyelmünket rá, hogy mi változik ma 10 órától. Kérem szépen, ezt úgy látom, hogy Pap László polgármester úr is kitette, és a Debrecen városa, mondom, pontosan mit írnak, június 5-én 10 órától megkezdi a kivitelező a Szabó Lőrinc Csigekert utcai csomópont átadását a forgalom számára. A keresztirányú forgalom visszanyítására a szerződés szerint határidő előtt kerül sor, ezért kivitelezési munkára és a hozzátartozó forgalom korlátozásra kisebb korrekciós és javítási munkálatokra még ezek után is számítani kell. A csomópont visszaadását követően, vagy visszanyitását követően pénteken korábbi ígéretünk szerint lezárjuk a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjármű forgalom előtt. Ugye a Liget lakópark lakóinak tett vállalásnak megfelelően, és itt a jövőben a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre lesz lehetőség csak. Ez nagyon fontos. Köszönjük szépen a tájékoztatást, Sanyi, neked is. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Karinti-Frigyes utcából megnyitott ideiglenes út le lesz zárva, és ezek után már csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet arra közlekedni. Jó utat kíván mindenkinek a Best FM, ahol 2009-el folytatjuk. 17 éve indult el a másnaposok története. Igaz, akkor még csak a nagy nemzetközi mozikban mutatták be a filmet, a franchise első részét, aztán július 17-én nálunk is a moziba kerültek. A másnaposok.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
3: És kacok, ezt találtam.
4: Hoppá, a fényképezőgépem.
3: A hátsó ülés alól sikerült kimentenem.
5: A fotók is vannak rajta?
3: Igen. Némelyik durvább, mint gondoltuk.
5: Nem hiszem, mutasd meg.
4: Na, várj, várj. Együtt nézzük meg a képeket, oké? Okay? Egyszer. Utána töröljük a bizonyítékot.
3: Szerintem most azonnal töröljük.
5: Megőrültél? Tudni akarom, hogy kerültem kórházba. Rajta van?
3: Na, hogy rajta.
4: Szóval, csak egyszer. Jó?
3: Jó.
4: Jó.
3: Jó.
1: Egy filmzene most.
2: A Best FM-en.
3: Ó, szűz anyám! Cickófalvá!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.

A Best FM-en Gemens Pundalát hallották a 90-es évekből, és még mindig ott maradunk, mert jön egy születésnapos a Dán Alkova együttesből, és jön egy közlekedési információ, és Zsuzsitól azt írja, hogy Bánk után az Arbót anyával szemben kitartóan mérnek. Igen, egész reggel korán kezdték, és még mindig ott vannak trafipax. Miért mondjuk be? Szeretnék megerőzni a baleseteket. Ha hallják, hogy trafipax van, már csak azért is vegyék vissza a tempót. Amúgy is az a Bánki út, a diószegi folytatása, hát elég kanyargós, úgyhogy nagyon merésznek kell lenni, ha valaki főképpen ismeretlen terepen közlekedik ott, hogy nem vesz vissza a tempóból. Mi egy picit visszaveszünk, mert hogy a szubjektív top 3-ban nem a leggyorsabb akvadallal köszöntjük fel a ma születésnapját ünneplő Klaus Norint, aki 56 éves lett, és egyébként az Aqua együttes gitárosa volt. Nálam a szubjektív 3. harmadik helyén az Around the World-en.

A második helyen, de csak azért a második helyen, mert úgyis olyan sokat játsszuk. 1997-es első nagy sláger, a Barbie Girl. Arra emlékeznek egyébként, hogy a Mattel cég az pert indított az együttes kiadója ellen? Azt állították, hogy a Barbie Girl című dallal hát megsértették a Barbie márka hírnevét, és hát meg is állapították, hogy a Barbie Girl az a Mattel védjegye alá tartozik, amelyen az Egyesült Államok felsőbb rendű bírósága helyben is hagyta. És akkor az első. Egy remek filmzene. Látták Gwyneth Paltrow-val a Nő kétszer című filmet? Ha nem, akkor sürgősen pótolják be. Egészen remek film, és egészen remek muzsikája van. Ez a Turn Back Time az Aquától. Nálam ez a number van. 3/4-10 van.

0: Kiss, a Best FM-en Dua Lipa dalát hallották Calvin Harris-szel. Örömteli péntek, és nem csak azért, mert mindjárt örömet szerzünk valakiknek, akik majd hallhatják a nevüket, meg még akár tortát is nyerhetnek, hanem azért is, mert végre valahára megnyílt a Csigekert utca, Szabó Lőrinc utcai csomópont. Na, örülünk, Enikő? Örülünk?
1: Én már nagyon-nagyon örülök, azért ott elég... Káoszos volt a közlekedés az elmúlt időszakban, de végre akkor...
0: Tegyük hozzá, hogy a Bartók Bélán mi is megittuk a levét.
1: Így van.
0: Tehát azért, hogy a Köntösgácsor felé kellett sokaknak kerülni, igen, és aztán a Bartók Bélán és a Köntösgácsoron jóval túl, néha igen, a Tócos kerti vasútállomás környékén állt a sornak a vége.
1: Igen.
0: A Vág utcáról kihajtani, hú, főképpen balra...
1: Nagy feladat volt.
0: Igen, borzasztó. Igen. Figyelem, megváltoztak a forgalmi viszonyok és a rend, úgyhogy nem megszokásból vezessenek, és a lakosság kérésének megfelelően a Csata utcán és a Bölcs utcán pedig jelenlegi forgalomrend marad majd érvényben. Na, szokjuk, ízlelgessük és örüljünk neki, már nagyon hiányzott, hogy az a blokk az ott feloldódjon. Oldjuk a hangulatot, és fokozzuk azt, jönnek a születésnapi tortára esélyesek.
1: Szabó Dorina ma lett 23 éves, a családja szeretné meglepni, mert hogy 23 évvel ezelőtt egy nagyon emlékezetes napra ébredtek. Iskolából hazaérve nem jutottunk be a lakásba, mert a kulcs csak forgott, de a zárat nem.

0: akkor minden oké lesz, a három nővéred ezt üzeni rajtunk keresztül. Szabó Pétert az anyukája szeretné meglepni. Előre is bocsi, hogy elmondtam, na jó, én nem mondom el, jó, hogy hány éves lett, mert szerinted csak a 28. évek óta. Hát ez általában így szokott lenni, mindenki kinéz magának valamit, én évek óta 25 vagyok.
1: Hát igen, a hölgyeknél ez normális, de hogy a jó rendjére érzékel legyen a, hát igen. Az életkorára, na.
0: Isten éltessen, Peti, nagyon sokáig, aztán Farkas Gáborné is ünnepel, Fecó köszönt téged, a legszebb és legszorgalmasabb Dajka néni, Isten éltesse őt is, Kis Tibit Csaba nevezte, Veres Ádámot pedig a szülei, nagyon jó apa, fél életét a focipálya és a kézilabda pálya szélén tölti a gyermekeinek való szurkolással. Gombos Mihály Dániel is ünnepel, nagyon sok boldog születésnapot, már csak egy van, a 30-ig, aztán Varga Kálmán is ünnepel, a nővére köszönti, büszke vagyok rá, hogy a saját szakmáján belül igazi gyöngyszemmé vált, Isten éltesse őt is sokáig, de hogy kiviszi el vajon a tortát, az mindjárt kiderül, mert hogy valakinek átadjuk.
1: Hát persze, átadjuk, vagy átadnánk, csak vegye fel a telefont!
2: Igen, halló.
1: Farkas Kinga.
2: Tessék.
1: Akkor most ön a jobb, vagy a bal?
2: Én a bal.
1: Bal? És miért nem a jobb?
2: Mert van egy másik felem.
1: Igen, ő a jobb.
2: Így van.
1: De hogy kiosztotta ki a szerepeket, hogy ki legyen a bal, és ki legyen a jobb? Ez a kérdés.
2: Kedves férjem.
1: Ja, de akkor a jobb a férjed?
2: Nem, ja. Hanem jobb barátnőm.
1: Na hát majdnem bal szerencse lett, hogy nem vetted fel a telefont kiséján.
2: Hát igen, dolgozom.
1: Dolgozol? Minek az pénteken? Hát azt írja itt a jobb Twixed, mert hogy erről beszéltünk, bal Twixről, meg jobb Twixről, a reklám helye nem ez volt, hogy jó munkát, péntek van, kitartás, mindjárt itt a vége.
2: Köszönöm szépen.
1: És mikor lesz a közös születésnapi tortázás, amihez képzeld el, mi adjuk a tortát?
2: Nagyon jó. Hát nagyon remélem, hogy holnap. Nagyon remélem, hogy holnap összejön. És tudunk együtt tortázni.
1: Legyen úgy, Kinga. A tortát valóban adjuk hozzá, nem mi, hanem a Monami kávézó és cukrászda, ahol ma neked készítenek egy Málnás Zacher tortát. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best FM.
1: Boldog ünneplést!
2: Köszönöm szépen.
1: És nagyon szép hétvégét, Kinga.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Most írja Tomi, hogy még nincs átadva teljesen a kereszteződés, éppen dolgoznak és festenek ebben a nagy kereszteződésben. Úgyhogy Jenikő még ne száguld az arra.
0: Jó, jó? De remélem, mire én kiszállok itt a műsorból, addig a kész lesz,
1: az lesznek utómunkák, ezt olvastam a polgármester úr oldalán, a Facebookon, tehát valószínűleg lesznek utómunkák, erre készüljenek. Igen. És aztán arra is készüljenek, hogy még akkor még festegetnek. Jó, és arra is készüljenek, hogy forgalomkorlátozás, pontosabban sebességkorlátozás van a Serli kanyar után pár méterre útjavítási munkák miatt. Sebességkorlátozás, és mérnek is egyébként a Bánki úton, ott az Arbótanya környékén.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sőt, mérnek, mondom még hol, Zoli írta, 4-es számú főúton Téglásnál a 60-as tábla, fehér Opel. Na igen, ezt már mondtuk reggel. 10 óra van, No Lie. Sean Paul érkezik mindjárt. Oké, valóban egyelőre blokkolt a kereszteződés, tehát nagyon ne számítsanak még arra, hogy ott át tudnak menni akár keresztbe, akár egyenesen. Egyenesen el lehet menni természetesen. Jönnek a rock tenorok, a számuk 4.

0: És csak, hogy jó kedven legyen. Péntek délelőtt is csak a Best FM. Csodás hétvégét Debrecen.
1: A legkiválóbb oktatókat ismerték el Debrecenben, ingatlan hirdetésekkel verte át áldozatait, elfogták a rendőrök. Míg marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A szakképzésben dolgozó pedagógusok munkáját ismerték el Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A Debreceni Szakképzési Centrum ünnepségén a legeredményesebb oktatók és

0: munkatársak vehettek át díjakat, elismerve az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai tevékenységüket. Az intézmény vezetése hangsúlyozta, hogy a szakképzés sikere nagy mértékben múlik azokon a pedagógusokon, akik nap mint nap a fiatalok tudását és szakmai fejlődését segítik. Az eseményen több kategóriában osztottak ki elismeréseket, köztük oktatói, dolgozói és innovációs díjakat is. A rendezvényen elhangzott, Debrecen gazdasági fejlődése és a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságú a magas színvonalú szakképzés. A kitüntetettek munkája hozzájárul ahhoz, hogy a diákok versenyképes tudással léphessenek ki az iskolákból. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
1: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Több embert is megtévesztetett egy ingatlanos csalás sorozat gyanúsítottja, akit a debreceni rendőrök fogtak el, számolt be róla a Hajdu Press. Mint írták, a férfi különböző ingatlanokkal kapcsolatban kötött megállapodásokat sértettekkel, miközben olyan ígéreteket tett, amelyeket később nem teljesített. A hatóságok szerint a gyanúsított több esetben is pénzt vett át ügyfeleitől, azonban a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A bejelentések alapján a rendőrök vizsgálatot indítottak és azonosították, majd elfogták a férfit, illetve kihallgatták az ügy részleteivel kapcsolatban. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan hány embert károsíthatott meg és mekkora anyagi kárt okozhatott a feltételezett csalássorozat. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ingatlan ügyletek esetén különösen fontos az alapos tájékozódás és a szerződéses feltételek körültekintő ellenőrzése. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további sértettek jelentkezését is várhatják a történtek teljes feltárása érdekében. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

David Guetta, Toons and I és Teddy Swims közösen szólt itt a Best FM-en a péntek délelőttben, úgyhogy most már tényleg csak egy karnyújtásnyira van a hétvége. Lehet, hogy nagyon sok mindenkinek ma pénteken például már csak kettőig tart a munkaidő, úgyhogy hát azt mondom, vágjunk bele. Jó, ebbe a pénteki napba is hangolódjunk a hétvégére, ami úgy tűnik, hogy szintén napsütéses, jó idővel teli lesz. Jó, látok az előrejelzésben némi csapadékot, de arra figyet sem hányunk, mert hogy azt szeretnénk, hogy jó idő legyen is, tudjunk egy kicsit feltöltődni, úgyhogy hangolódjunk együtt ma is a következő 4 órában a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
10: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kuhus, tele van ambícióval és eredeti elhatározásai vannak. Kötelességeit maximálisan elvégzi, nem egy hibát, viszont szeretetre és gyöngétségre vágyik, amit boldogan viszonoz is. Mika imádja a társaságot, a játékot, a csillogást, ennek ellenére alig jár társaságba, és mindig a munkájára hivatkozva keresi a kibúvót. Ikrek, anyagi helyzetében a bolygók újabb szerencsés fordulatot jeleznek. Lehet, hogy valami nem sikerül az első nekifutásra, de mindig van valami jó ötlete, ami előre lendíti. Rák, nehéz hétvégéje lesz, nézzen szembe a helyzettel, a szerelemben adódhatnak problémák is, ezt oly sokan nem tudják elviselni, ilyenkor a leghelyesebb, ha lazít. Oroszlán, életében sok a szerelmi izgalom, ezen a nyáron nagy szerepet játszanak az életében a rák és a vízöntő jegyében születettek. Szűz, önbarátságos, megfontolt és együttműködő, és ez jótékonyan hat költségvetésének bevétel oldalára. Mérleg, sok jel arra mutat, hogy ma eluralkodhatnak önön az indulatok, és haragjában fölösleges dolgokat mond, érzelmi reakciói eltúzottak. Skorpió, a hétvége felé a szerelem egyre kellemesebb kalandokat és élményeket ígér, igyekezzék feltárni párjának olyan pozitív tulajdonságait, amelyek nem mindig törnek a felszínre. Nyilas, az ellenkező nem egyik idősebb tagja erős vonzalmat árul el ön iránt, ez teljesen váratlanul éri. Vak, gyorsan, lényegre törően végzi a munkáját, kicsit nyughatatlan, állandóan az álmai, vágyai megvalósításán jár az esze. Vízöntő, nyitott, fogékony az új dolgokra, tehetségét és eleganciáját sokan megcsodálják, megérzései jók, a fantáziája pedig korlátlan. Alak, rendkívül szenvedélyes, nem riad meg a kockázatoktól sem, akaratát, ha kell, tűzön vizen keresztül viszi.

Arton. Kelemen Gabátban szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát egy nagyon ritka égi látványosság érkezik, együtt ragyog majd a Vénusz és a Jupiter, úgyhogy érdemes lesz a következő napokban alaplebente után az ég felé pillantani, ugyanis a mai naptól egészen 12-ig egy különleges csillagászati jelenség lesz majd megfigyelhető, a nyugati égbolton a két legfényesebb bolygó, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása fog minket elkápráztatni. Nem sokára megmondom, hogy mikor lesz a jelenlegi csúcspontja, mikorra tehető, előtte viszont segérkezik a folytatásban.

Ice MC és az It's Rain Day szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát reméljük, hogy nem lesz borús az időjárásunk, ugyanis akkor ezt a különleges égi látványosságot, ami jelenleg ígérkezik, és a következő napokban lesz látható, akkor azt valószínűleg borús időben sajnos nem fogjuk látni. Egyébként jelenleg a csúcspontja június 9-én lesz. A két legfényesebb bolygó, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállásáról beszélek, tehát jövő héten kedden este várható. Ekkor a két bolygó látszólag rendkívül közel fog kerülni egymáshoz, és naplemente után nagyjából ilyen 9 óra 20 perc környékén a nyugati horizont felett lehet majd megfigyelni, és hát a ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé tűnik fel majd a Jupiter, így szabad szemmel is könnyen észrevehető lesz a különleges páros. Egyébként a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a két bolygó viszonylag alacsonyan helyezkedik el majd az égbolton, ezért a zavartalan megfigyeléshez valóban tiszta időjárásra és kitakarásmentes nyugati horizonttal rendelkező helyszínre lesz szükség, és persze a fényszennyezettségtől mentesen is. Egyébként a Vénusz és a Jupiter közelsége nem csak egy este lesz megfigyelhető, mert az együttállás körüli napokban is látványos marad a két bolygó égi tánca, így több alkalommal is kínálkozik majd arra lehetőség, hogy megcsodáljuk ezt a ritka és látványos csillagászati eseményt.

0: Slágerek közben írt nekem Robi, hogy az István úton és a Faraktáron is dolgoznak a rendőrök, csak óvatosan, figyelmesen.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Köszönöm az útinformációkat, mutatom, hogy mivel indítunk a következő órában. Pontosan 11 óra van.

0: nyílt nappal segítették a leendő szülőket, határozottabban lép fel az illegális hulladéklerakás ellen Balmazújváros. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A szüléssel kapcsolatos félelmek csökkentésében és a tudatos felkészülésben segítette a családokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napja, számolt be róla az unidep.hu. A program célja az volt, hogy a várandós kismamák és partnereik közvetlenül is megismerhessék a szülés körülményeit, valamint választ kapjanak a legfontosabb kérdéseikre. A rendezvényen a klinikai szakemberek részletes tájékoztatást adtak a várandós gondozásról, a szülés folyamatáról, valamint az újszülöttek ellátásáról. A résztvevők betekintést nyerhettek a szülészeti osztály működésébe is. A szervezők szerint a megfelelő információk és a személyes találkozások jelentősen hozzájárulhattak ahhoz, hogy a leendő szülők magabiztosabban és nyugodtabban várják gyermekük születését. A kezdeményezés hosszú évek óta népszerű, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a családok közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a szakemberekkel, akik a szülés és a gyermekágyas időszak során segítséget nyújtanak majd számukra, fogalmaztak. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy fajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
0: Egyre nagyobb problémát jelent az illegálisan elhelyezett hulladék Balmazújváros egyes területein, számolt be róla a HAON. A városvezetés szerint visszatérő gondot okoz, hogy a kijelölt gyűjtőhelyek helyett közterületeken vagy lakókörnyezetük közelében rakják le a szemetet, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Az önkormányzat ezért több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére. A problémás helyszíneken konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket és a szabályszegőkkel szemben.

0: ellen szankciókat is alkalmazhatnak. A cél az, hogy csökkenjen az illegális hulladéklerakás, és rendezettebbé váljanak az érintett városrészek. Hangsúlyozták, a köztisztaság megőrzések közös felelősség, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak. A szabálytalanul szemetelők akár jelentős bírságra is számíthatnak. Kiemelték, bíznak abban, hogy a megelőző és ellenőrző intézkedések együttesen hosszabb távon is javíthatnak a helyzeten, és tisztább környezetet teremthetnek a helyiek számára. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban. Debrecenben és környékén többször is áfonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kószaprofil.hu.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
8: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314 807-es telefonszámot.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
16: Bárhol is vagy.
17: Bárhol is vagy.
16: Ott van veled.
18: A Best FM.
16: A Best FM.

06 933 104 6, többen is jelezték nekem az útinfókat, csak figyelmesen, óvatosan, türelmesen közlekedjünk. Viszont, hogyha valaki kültéri programot keresne, mármint olyat, hogy kint sütögetés, főzés, akkor érdemes arra figyelni, hogy országosan tűzgyújtási tilalom van érvényben. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a vasút és a közút menti fásításokban, valamint a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik a parlag és a gazégetés, szintén nem engedélyezett. Nagyon fontos, hogy nem minősül tűzgyújtásnak például a gázégőfej és a zárt tűzterű, sütő, főző, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Egyébként nyilván saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gázégőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. Szóval, hogyha a hétvégére esetleg szabadtéri programot szervezünk, sütögetés, főzés, akkor mindenféleképpen figyeljünk erre.

0: Fütyűrészheted, dudolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Szevasztok, hey!

933 104, ide már jönnek egyébként nekem az üzenetek a déli kívánság műsorral kapcsolatban, ugyanis fél óra múlva az is tartor, előtte viszont majd még az óra végén a névnaposokat és a házassági évfordulósokat fogom köszönteni. Az első igazi nyári hétvégénk lesz, mármint abból a szempontból, hogy ugye június első hétvégéje lesz, és hát hamarosan kezdődik majd a vakáció, a nyári szünet a diákoknak, és hát ilyenkor ugye a rendőrség is felhívja a figyelmet és óvatosságra inti a családokat, mert a gyerekeket mind az utakon, mind otthon a számítógép előtt veszély fenyegeti nagyon sok esetben, és ilyenkor a szakemberek is arra figyelmeztetik a szülőket, hogy egyrészt használják az internetes szűrőprogramokat, másrészt pedig beszéljenek a gyermekükkel a világháló veszélyeiről, és persze állapodjanak meg bizonyos szabályokban. Ilyenkor nyilván azért fontos leülni és egy kicsit beszélgetni, bizonyos szabályokat meghozni, és odafigyelni arra, hogy esetleg a gyermekünk milyen oldalakra téved, amikor a telefon vagy esetleg a táblagép a kezében van. Úgyhogy vannak ilyen apró dolgok, amire már tényleg a szakemberek is jóval a nyári szünet kezdete előtt felhívják a figyelmet, és apróságnak tűnhet, de egyáltalán nem az. Jobb az óvatosság.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM Rádióban itt a 104.6-on, de még mielőtt beleugranánk itt azért a déli kívánság műsor rejtelmeibe, amit egyébként most már hamarosan indul és lehet kérni a kedvenceket, előtte még azért a házassági fordulósokat és a névnaposokat is szeretném köszönteni. Így június 5-én most a Fatimék, a Ferdinándok és a Reginaldok is ünnepelnek, és nagyon sok házassági fordulósunk is van, úgyhogy nem szaporítom tovább a szót, nézzük a nyertest! Nem más, mint Bakacsiné Ildikó és Bakacsi Zoltán. Isten éltesse őket sokáig, 16 éve élnek együtt boldog házasságban, és hát ez Zoltán volt, akit nevezett a felesége. Nagyon sokat dolgozik, és nagyon szeret pecázni, amire már sajnos kevés ideje van. Szeretettel köszönti a felesége, aki már egyébként 26 éve van vele, a házasság évforduló pedig a 16. A Melans Cukrászdába tudtok ma ellátogatni, ugyanis a nyeremény a tiétek, a Best FM sorsolásán vendégül lát benneteket egy cappuccinóra, egy kávéra, egy üdítőre, amit szeretnétek fogyasztani, és egy szelet süteményre, tehát a Melans Cukrászda a Laktanya utcán. Sok boldog házasság évfordulót kívánok nektek!

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: FMN. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM. Kívánságműsor. A Best FM-en. A forró drót 500-540. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, tánc a tanulmányi eredményekért. Míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A voksolásra azért lesz szükség, mert a város volt megválasztott polgármestere, Görögné Bocskai Éva országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, a két tisztség pedig a hatályos jogszabályok szerint nem tölthető be egyszerre. A várost jelenleg Balogh Csaba alpolgármester vezeti az átmenti időszakban. A választási eljárásról a helyi választási bizottság döntött, az időközi választást augusztus 30-ára a vasárnapra tűzték ki. A település vezetésében addig is biztosított marad a folyamatos működés, miközben a jelöltek felkészülhetnek a megméretetésre. A választás tétje, hogy kiirányíthatja a következő időszakban Hajdúböszörményt, és kifolytathatja a várost érintő fejlesztéseket, beruházásokat és közösségi programokat. A jelöltállítás és a kampány hivatalos menetrendjéről a következő hetekben adnak tájékoztatást. A helyiek így nyár végén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák a város új polgármesterét. A választás eredménye hosszabb távon is meghatározhatja a hajdúsági település jövőbeni fejlődés irányait. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ez gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorral, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtése utal. Magyarázta rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.

0: verseny eredményekért, hanem jobb jegyekért léptek színpadra a Medgyessy Ferenc gimnázium diákjai, számolt be róla a Dehír. Az intézmény különleges programja azt a célt szolgálta, hogy a tanulók kreatív és élményszerű módon bizonyíthassák tudásukat. A fiatalok táncos produkciókkal készültek, amelyeknek a tanulmányi értékelésben is szerepe volt. A kezdeményezés egyszerre ösztönözte az alkotó munkát, a csapatmunkát és a művészeti önkifejezést. A szervezők szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a diákok a hagyományos számonkérési formáktól eltérő módon mutassák meg a képességeiket. Az esemény jó hangulatban zajlott, és a résztvevők számára nem csak tanulási lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentett. A visszajelzések alapján a rendhagyó kezdeményezés nagy sikert aratott az iskola közösségében. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
1: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: Célállomás
3: Debrecen.
2: Pozíció
3: 104,6 MHz.

Zakatol a déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, és Fanni írt nekem, hogy szeretnék kérni Nagy Bogi és a Des közösét a Jól leszek újra című dalt. Egyszerűen imádják a megjelenése óta, úgyhogy ezt így végtelenségig tudnák hallgatni. Ha megoldható és lejátszanám, akkor ennek nagyon örülnének. Oké, megoldható mindenféleképpen. Tiesto és Karol G, a Don't Be Shy is érkezik mindjárt, ez pedig Norbi kérése.

0: Kft. FM Rádió kívánság műsor.
1: Gyakorlom Kft. Vagyok, szeretnék.
0: Szia, mit Lúró szeretnél?
1: Légi Gaga.
0: Igen, és kinek szeretnéd?
1: Mindenkinek.
0: Ó, csak van valaki, akinek üzennél valamit.
1: Kevi, mama, tesómnak, Katinak, mamának, anyának.
0: Oké. Okay. Ezt gondolom a Die With A Smile lett volna, viszont nem rég szólt ez a kedvenc. De Bruno Mars-tól azért van egy másik nagy kedvencünk, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerkőcök, úgyhogy az építő érkezik a folytatásban.

0: kívánság műsor.
1: Halló, kész csókolom. Attila vagyok. Szeretnék ide egy dalt kérni a fűnyírás utáni állapothoz a kis kertembe. De Csobolytól esetleg volt.
0: Hol az az ide? Debrecen?
1: Nem Debrecen, ez Komárom mellett, Almás vizitő.
0: Ó, ha.
1: Kicsit messze vagyunk, de itt is be van borulva, gondolom arra
0: fel. Igen, sajnos itt is. Melyik volt a Pet Shop Boys-tól? A Go West?
1: Igen.
0: Igen, megoldható.
1: Ugye jó lett, most már egy kis lazulás van, elég volt a fűnyírásból, a kerti munkából, hátradőlés, és hallgatom a Best FM-et.
0: Köszönjük szépen.

Esztefem és a déli kívánság műsor itt a 104.6-on. Antosz írt nekem, hogy a Vágóhídon lerobbant egy autó, a biciklisávban áll, amennyire tudott lehúzódott, de egy kicsit kerülgetni kell, úgyhogy ott csak óvatosan. Köszönöm szépen az útinfót. Calvin Harris és John Newman közös a Blame érkezik már Rita kérésére.

0: nekünk?
1: Repül a munkaidő.
0: Repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
3: A legkiválóbb oktatókat ismerték el Debrecenben, ingatlan hirdetésekkel verte át áldozatait, elfogták a rendőrök. Míg marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: A szakképzésben dolgozó pedagógusok munkáját ismerték el Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A Debreceni Szakképzési Centrum ünnepségén a legeredményesebb oktatók és munkatársak vertek át díjakat, elismerve az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai tevékenységüket. Az intézmény vezetése hangsúlyozta, hogy a szakképzés sikere nagy mértékben múlik azokon a pedagógusokon, akik nap mint nap a fiatalok tudását és szakmai fejlődését segítik. Az eseményen több kategóriában osztottak ki elismeréseket, köztük oktatói, dolgozói és innovációs díjakat is. A rendezvényen elhangzott, Debrecen gazdasági fejlődése és a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságú a magas színvonalú szakképzés. A kitüntetettek munkája hozzájárul ahhoz, hogy a diákok versenyképes tudással léphessenek ki az iskolákból. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
4: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
3: Több embert is megtévesztetett egy ingatlanos csalás sorozat gyanúsítottja, akit a debreceni rendőrök fogtak el, számolt be róla a Hajdú Pressz. Mint írták, a férfi különböző ingatlanokkal kapcsolatban kötött megállapodásokat sértettekkel, miközben olyan ígéreteket tett, amelyeket később nem teljesített. A hatóságok szerint a gyanúsított több esetben is pénzt vett át ügyfeleitől, azonban a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A bejelentések alapján a rendőrök vizsgálatot indítottak és azonosították, majd elfogták a férfit, illetve kihallgatták az ügy részleteivel kapcsolatban. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan hány embert károsíthatott meg és mekkora anyagi kárt okozhatott a feltételezett csalássorozat. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ingatlan ügyletek esetén különösen fontos az alapos tájékozódás és a szerződéses feltételek körültekintő ellenőrzése. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további sértettek jelentkezését is várhatják a történtek teljes feltárása érdekében. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja a

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-545.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: A Quindala közben hívott minket Peti, hogy elhagyták a rendszám táblájukat a városban valahol, úgyhogy ha valaki tud segíteni, akkor mindenféleképpen csörögjön nekünk. Én viszont először várom, Peti, hogy mi pontosan a rendszám tábla.
1: A rendszám most pedig Károly Ilona Tamás 240.
0: Tehát Károly Ilona Péter 240, ezt a rendszámtáblát keressük, hogyha valaki megtalálta, akkor mindenféleképpen jelentkezzen, csörögjön 500 540 vagy 39 33 104 6.

0: játékek, szíven árt, putenát. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak az a szép zöld gyep.
1: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mofo.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

0: beruház.hu.
1: A reklám után újra
0: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
2: Hi, we're the Pussycat Dolls.
3: Hi, this is Lionel Richie.
4: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
5: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

Bastiák Dala Noémi kérése volt itt a Best FM rádióban a 104.6-on. Petra kérésével megyünk tovább. Ő most egy Taylor Swift dalt választott, úgyhogy mindjárt ezt játszom. Aztán jön majd Alicia Keys és egy jó kis Beatles dal is Ádám választására.

Capital Cities dala szólt itt a 104.6-on Feri kérésére, most pedig egy Fall of the Flow felvételt játszok mindjárt. Előtte viszont csak úgy mondom, hogy most már 8 perc van hátra, úgyhogy ebbe két dal fér bele, én pedig búcsúzom, a péntek délután majd Balogh Willivel tölthetik, és a hétvégét pedig egyrészt velem, egyrészt pedig majd holnap Szabó Anitával, meg persze Szabó Tomival a reggeli órákban. Jó volt ma is együtt rádiózni, szuper hétvégét mindenkinek, használják ki, töltődjenek fel, kapcsolódjanak ki, tényleg csinálják azt, amihez kedvük van, és azt, amivel úgy tényleg igazán tudnak egy kicsit pihenni. Tudom, hogy mindig ezt mondom, de én tényleg hiszek abban, hogy úgy tudunk igazán teljesíteni az élet minden területén, hogy valahol feltöltődünk. És ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha egyszer erre igazán ráébredünk, akkor higgyék el, teljesen máshogy fogjuk az életünket majd menedzselni. Hát kívánom, hogy így legyen. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, úton útfélen. Csak a Best FM, az elmúlt 4 órában pedig Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello, hello!

0: kicsürízheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Nyílt nappal segítették a leendő szülőket. Határozottabban lép fel az illegális hulladéklerakás ellen Balmazújváros. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A szüléssel kapcsolatos félelmek csökkentésében és a tudatos felkészülésben segítette a családokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napja, számolt be róla az unideb.hu. A program célja az volt, hogy a várandós kismamák és partnereik közvetlenül is megismerhessék a szülés körülményeit, valamint választ kapjanak a legfontosabb kérdéseikre. A rendezvényen a klinikai szakemberek részletes tájékoztatást adtak a várandós gondozásról, a szülés folyamatáról, valamint az újszülöttek ellátásáról. A résztvevők betekintést nyerhettek a szülészeti osztály működésébe is. A szervezők szerint a megfelelő információk és a személyes találkozások jelentősen hozzájárulhattak ahhoz, hogy a leendő szülők magabiztosabban és nyugodtabban várják gyermekük születését. A kezdeményezés hosszú évek óta népszerű, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a családok közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a szakemberekkel, akik a szülés és a gyermekágyas időszak során segítséget nyújtanak majd számukra, fogalmaztak. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
3: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy fajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
2: Egyre nagyobb problémát jelent az illegálisan elhelyezett hulladék Balmazújváros egyes területein, számolt be róla a HAON. A városvezetés szerint visszatérő gondot okoz, hogy a kijelölt gyűjtőhelyek helyett közterületeken vagy lakók környezetük közelében rakják le a szemetet, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Az önkormányzat ezért több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére. A problémás helyszíneken konténereket helyeztek ki. Emellett fokozzák az ellenőrzéseket és a szabályszegőkkel szemben szankciókat is alkalmazhatnak. A cél az, hogy csökkenjen az illegális hulladéklerakás és rendezettebbé váljanak az érintett városrészek. Hangsúlyozták, a köztisztaság megőrzések közös felelősség, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak. A szabálytalanul szemetelők akár jelentős bírságra is számíthatnak. Kiemelték, bíznak abban, hogy a megelőző és ellenőrző intézkedések együttesen hosszabb távon is javíthatnak a helyzeten, és tisztább környezetet teremthetnek a helyiek számára. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén, többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérséklet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Ajtó, ablak, árnyékolás. kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. kószaprofil.hu.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy.

0: időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, tánc a tanulmányi eredményekért. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A voksolásra azért lesz szükség, mert a város volt megválasztott polgármestere, Görögné Bocskai Éva országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A két tisztség pedig a hatályos jogszabályok szerint nem tölthető be egyszerre. A várost jelenleg Balogh Csaba alpolgármester vezeti az átmeneti időszakban. A választási eljárásról a helyi választási bizottság döntött. Az időközi választást augusztus 30-ára, vasárnapra tűzték ki. A település vezetésében addig is biztosított marad a folyamatos működés, miközben a jelöltek felkészülhetnek a megméretetésre. A választás tétje, hogy ki irányíthatja a következő időszakban Hajdúböszörményt, és ki folytathatja a várost érintő fejlesztéseket, beruházásokat és közösségi programokat. A jelöltállítás és a kampány hivatalos menetrendjéről a következő hetekben adnak tájékoztatást. A helyiek így nyár végén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák a város új polgármesterét. A választás eredménye hosszabb távon is meghatározhatja a hajdúsági település jövőbeni fejlődés irányait. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ez gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorral, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtése utal. Magyarázta rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
0: Nem versenyeredményekért, hanem jobb jegyekért léptek színpadra a Medgyessy Ferenc gimnázium diákjai, számolt be róla a Dehír. Az intézmény különleges programja azt a célt szolgálta, hogy a tanulók kreatív és élményszerű módon bizonyíthassák tudásukat. A fiatalok táncos produkciókkal készültek, amelyeknek a tanulmányi értékelésben is szerepe volt. A kezdeményezés egyszerre ösztönözte az alkotó munkát, a csapatmunkát és a művészeti önkifejezést. A szervezők szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a diákok a hagyományos számonkérési formáktól eltérő módon mutassák meg a képességeiket. Az esemény jó hangulatban zajlott, és a résztvevők számára nem csak tanulási lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentett. A visszajelzések alapján a rendhagyó kezdeményezés nagy sikert aratott az iskola közösségében. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
4: Köszönjük szépen a híreket, hello Debrecen, ez itt a Best a 104.6-on, péntek délután 3 óra van. Nem, inkább mondjuk úgy, hogy péntek délután 3 óra van! Jön a hétvége! Hát lehet, hogy van még addig egy pici munka, de az gyorsabban eltelik velünk. Hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Indulunk, mint a Taka.

0: újabb best top listás.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: a 104, Best FM, jó munkát mindenkinek, köszönöm, hogy ma is velünk vannak. Fontos info jött Brit-től.
1: Sziasztok, a 471-esen Debrecen felé a szokott helyen ma is mérnek.
0: Köszönjük, és egyébként van egy nagy rendőrségi akció most az egész országban, talán keveset beszéltünk róla a héten, de zajlik a Two Wheelers elnevezésű rendőrségi razzia. Ez azt jelenti, hogy kiemelten figyelik vasárnap estig a kétkerekű járműveket, tehát a bringásokat, a rollereseket és a motorosokat.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vitajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Gurulunk is tovább a Bon

0: örök sláger, a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És hát nyilván mindenki tudja, hogy a jövő héten itt játszik Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott. Kedd este Kazaksztán fogadjuk. És érdekesség, előtte hétfőn 17 órától nyilvános edzést is tart majd a csapat a Nagyerdei stadionban, és ezt a nyilvános edzést hát lényegében ingyen lehet megnézni, ugyanis 125 forint rá a belépő. Azért pont 125 forint, mert az MLS idén ünnepli a fennállásának 125. évfordulóját. A nyilvános edzésre a jegyeket egyébként már meg lehet vásárolni az MLS honlapján. Tehát hétfő este nyilvános edzést tartanak Szoboszlaiék, kedd este pedig a kazaksztáni csapatot fogadják a Nagyerdei stadionban. Hajrá, magyarok! És hajrá, Best FM! Jön a Bellini és a

Let's hit my dice on my neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Más fél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd. Mielőtt eltemetnek el, valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash. Mindenki annyit mond.

0: ez a mi jövőnk.
1: Ezt mondjuk a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jó munkát mindenkinek, most tényleg csak egy karnyújtásnyira vagyunk a hétvégétől. És nincs olyan messze az idei ünnepi könyvhét sem. 97. alkalommal rendezzük meg az országban, és hát szokás szerint Debrecen is csatlakozott hozzá. A rendezvény egyébként jövő szerdán kezdődik, és jövő vasárnapig tart. Ami nagyon fontos, hogy Debrecenben idén új helyszínre kerültek át az események, a Kossuth téren és bent az Aranybikában várnak majd mindenkit. Tehát ünnepi könyvhét Debrecenben is jövő szerdától, de az események idén a Kossuth téren és bent az Aranybikában zajlanak majd. Tartalmas időtöltést kívánunk hozzá mindenkinek. Közben pedig a Best FM-en adjuk mindehez a háttérzenét. Jön George Michael!

Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hát nagy bajban lennénk, hogyha meg kellene határoznunk a stílusát annak a dalnak, amivel a hírek után folytatjuk. Van ebben minden. Egy kis jazz, egy kis pop, egy kis rock, egy kis R&B, egy kis dance. Pont ezért szeretjük.

0: akik nap mint nap a fiatalok tudását és szakmai fejlődését segítik. Az eseményen több kategóriában osztottak ki elismeréseket, köztük oktatói, dolgozói és innovációs díjakat is. A rendezvényen elhangzott, Debrecen gazdasági fejlődése és a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságú a magas színvonalú szakképzés. A kitüntetettek munkája hozzájárul ahhoz, hogy a diákok versenyképes tudással léphessenek ki az iskolákból. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját. Mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
1: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk, megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Több embert is megtévesztetett egy ingatlanos csalás sorozat gyanúsítottja, akit a debreceni rendőrök fogtak el, számolt be róla a Hajdu Press. Mint írták, a férfi különböző ingatlanokkal kapcsolatban kötött megállapodásokat sértettekkel, miközben olyan ígéreteket tett, amelyeket később nem teljesített. A hatóságok szerint a gyanúsított több esetben is pénzt vett át ügyfeleitől, azonban a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A bejelentések alapján a rendőrök vizsgálatot indítottak és azonosították, majd elfogták a férfit, illetve kihallgatták az ügy részleteivel kapcsolatban. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan hány embert károsíthatott meg és mekkora anyagi kárt okozhatott a feltételezett csalássorozat. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ingatlan ügyletek esetén különösen fontos az alapos tájékozódás és a szerződéses feltételek körültekintő ellenőrzése. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további sértettek jelentkezését is várhatják a történtek teljes feltárása érdekében. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Péntek délután 4 óra van, készen állnak a hétvégére? Én azt mondom, hogy kezdjük el, innentől dolgozni tilos. Lazulás hétfő reggelig, és csak a Best FM a háttérben. Hozzuk is a legnagyobb kedvenceket. Jön Ray, és a Where is my husband? A hírek

0: Imagine Dragons és Radioactive, itt a Best FM 104.6-on, és közben pedig Janinak van mondandója a délutáni csúcsforgalomról.
1: Sziasztok! A Mák utcai Trafiaktív, ha jól láttam. Mindenki legyen óvatos.
0: Köszönjük szépen, óvatosak leszünk, tehát a Mák utcán gyanús, hogy működik a trafi, és ahogy az előbb is mondtuk már önöknek, kiemelten ellenőrzik a rendőrök ezen a héten a bringásokat, a rollereseket és a motorosokat. Ennek megfelelően köznek egyenek.
2: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Mi pedig mindjárt száguldunk tovább Inna egyik dalával, ami most a TikToknak hála újra sláger lett. Jön majd az Amazing.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Dömös utca 19/A, www.mufo.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: Klubrádió.hu.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
5: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.

0: A girlfriend everywhere.
1: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát így délután fél öt tájéken már általában úgy kezdődnek a telefonbeszélgetések erre mifelénk, hogy...
2: Sziasztok! Szeretnék számot kérni.
3: Hello, mikor lehet számot kérni? Szia! Lesz ma kívánság műsor?
2: Hello, a kívánság műsorba szeretnék küldeni egy számot.
1: Igen, ilyenkor már az elég aktívak a hallgatóink, ilyenkor már jönnek az üzenetek, a kérések. Kicsit változtatunk most a heti menetrenden, úgyhogy ma Szombati Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket. Neki már tudnak írni a 3933-1046-ra, vagy akár csörögni is lehet az 500-540-re. 5-től kívánság műsor Szilvivel, már jöhetnek a kérések. 5-től 7-ig ma is önök válogatják az zenéket a Best FM-en. Ezt viszont még mi választottuk önöknek? Szerintem szeretni fogják. Alice Cooper és a Poison!

FM-et hallgatják itt a 104.6-on, és hogyha arrafelé tartanak haza, akkor hát nyilván hozzászoktunk majd az elmúlt hetekben, hogy dolgozik a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjánál. Egy pici jó hír az arra közlekedőknek, hogy a szakemberek szerint valószínűleg hétfő reggel visszaadják a forgalomnak a lezárt Erzsébet utcai zebrát. Ugye ez az elmúlt hetekben nagyon balesetveszélyes helyzeteket eredményezett, de ha minden jól megy, akkor hétfő reggel már újra használhatják majd a zebrát arrafelé a gyalogosok. Addig pedig fokozott óvatossággal közlekedjenek ott is, meg mindenhol máshol is. Illetve kérjenek dalokat, ez is fontos. Nem sokára kezdődik a kívánság műsor Szilvivel, addig pedig itt a Linkin Park és a Number.

104 Best FM, 5 óra van, úgyhogy eljött az őrségváltás ideje, megérkezett a stúdióba Szombati Szilvi, ővé a tere.

0: Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
1: Kia. Movement that inspires.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
5: Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 az 1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Nyílt nappal segítették a leendő szülőket. Határozottabban lép fel az illegális hulladéklerakás ellen Balmazújváros. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: A szüléssel kapcsolatos félelmek csökkentésében és a tudatos felkészülésben segítette a családokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napja, számolt be róla az unidep.hu. A program célja az volt, hogy a várandós kismamák és partnereik közvetlenül is megismerhessék a szülés körülményeit, valamint választ kapjanak a legfontosabb kérdéseikre. A rendezvényen a klinikai szakemberek részletes tájékoztatást adtak a várandós gondozásról, a szülés folyamatáról, valamint az újszülöttek ellátásáról. A résztvevők betekintést nyerhettek a szülészeti osztály működésébe is. A szervezők szerint a megfelelő információk és a személyes találkozások jelentősen hozzájárulhattak ahhoz, hogy a leendő szülők magabiztosabban és nyugodtabban várják gyermekük születését. A kezdeményezés hosszú évek óta népszerű, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a családok közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a szakemberekkel, akik a szülés és a gyermekágyas időszak során segítséget nyújtanak majd számukra, fogalmaztak. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
9: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
8: Egyre nagyobb problémát jelent az illegálisan elhelyezett hulladék Balmazújváros egyes területein, számolt be róla a HAON. A városvezetés szerint visszatérő gondot okoz, hogy a kijelölt gyűjtőhelyek helyett közterületeken vagy lakók környezetük közelében rakják le a szemetet, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Az önkormányzat ezért több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére. A problémás helyszíneken konténereket helyeztek ki. Emellett fokozzák az ellenőrzéseket és a szabályszegőkkel szemben szankciókat is alkalmazhatnak. A cél az, hogy csökkenjen az illegális hulladéklerakás, és rendezettebbé váljanak az érintett városrészek. Hangsúlyozták a köztisztaság megőrzések közös felelősség, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak. A szabálytalanul szemetelők akár jelentős bírságra is számíthatnak. Kiemelték, bíznak abban, hogy a megelőző és ellenőrző intézkedések együttesen hosszabb távon is javíthatnak a helyzeten, és tisztább környezetet teremthetnek a helyiek számára. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén, többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
7: És most
10: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,

Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket már is egy péntekhez való dallal, Bebe Rexha és Faithless-től forog a New Religion. Csak úgy mindenki érezze a ránk váró hétvége hangulatát, amikor persze lazítunk. Laci a haveroknak küldi a dalt.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és a következő dalunk a magyar rock történet egyik legismertebb klasszikusa. Az Omega legendás szerzeménye generációk óta meghatározó része a hazai könnyűzenének, és nemzetközi szinten is ismerté vált. Forogjon most Béci kérésére a családjának, akiknek nagyon köszöni a születésnapi köszöntést, a felejthetetlen hangulatú gyöngyhajú lány.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
14: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
14: Ott van veled.
16: A Best FM.
14: A Best FM.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500 540-et.
1: Az 500 540-et.

ez a Best FM kívánság műsor, és Szilvi kérésére most egy igazi 80-as évekbeli sláger következik a többszörös Grammy-díjas Stevie Wonder előadásában. A fülbe mászó dallam és a történetmesélő szöveg egy titkos szerelmi kapcsolat bonyodalmait idézi meg. Jöjjön az 1985-ös világsláger, a Part-Time Lover. Go!

0: Kívánság műsor, beszéltem, tessék!
1: Olivia Rodrigo-tól bármilyen szabad lehet kérni? Bármelyik jó.
0: Na, akkor válasz egyet!
1: Akkor a Good For You.
0: Good For You? Oké, okay. És kinek szóljon?
1: Aki szeret Olivia Rodrigo-t.
0: Akkor ezek szerint te közéjük tartozol?
1: Igen.
0: És a neved?
1: Dorka.
0: Jól van, Dorka. Akkor jön a dal, jó?
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szia!
1: Hello!

104.6 Best FM kívánság műsor, ahol a következő dal egy időtlen üzenetet hordoz. A világ megváltoztatása önmagunkkal kezdődik. Jöjjön Michael Jackson egyik leginspirálóbb slágere, a Man in the Mirror, Judit kérésére.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető vosgépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, tánca tanulmányi eredményekért. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A voksolásra azért lesz szükség, mert a város volt megválasztott polgármestere, Görögné Bocskai Éva országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A két tisztség pedig a hatályos jogszabályok szerint nem tölthető be egyszerre. A várost jelenleg Balogh Csaba alpolgármester vezeti az átmeneti időszakban. A választási eljárásról a helyi választási bizottság döntött. Az időközi választást augusztus 30-ára, vasárnapra tűzték ki. A település vezetésében addig is biztosított marad a folyamatos működés, miközben a jelöltek felkészülhetnek a megméretetésre. A választás tétje, hogy kiirányíthatja a következő időszakban Hajdúböszörményt, és kifolytathatja a várost érintő fejlesztéseket, beruházásokat és közösségi programokat. A jelöltállítás és a kampány hivatalos menetrendjéről a következő hetekben adnak tájékoztatást. A helyiek így nyár végén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák a város új polgármesterét. A választás eredménye hosszabb távon is meghatározhatja a hajdúsági település jövőbeni fejlődés irányait. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ez gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorral, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtése utal. Magyarázta rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie.

A fiatalok táncos produkciókkal készültek, amelyeknek a tanulmányi értékelésben is szerepe volt. A kezdeményezés egyszerre ösztönözte az alkotó munkát, a csapatmunkát és a művészeti önkifejezést. A szervezők szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a diákok a hagyományos számonkérési formáktól eltérő módon mutassák meg a képességeiket. Az esemény jó hangulatban zajlott, és a résztvevők számára nem csak tanulási lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentett. A visszajelzések alapján a rendhagyó kezdeményezés nagy sikert aratott az iskola közösségében. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.

Hello, János vagyok, és szeretném kérni Kim Carnes-től a Better Davis Eyes című számot, és szeretném küldeni mindenkinek, szép hétvégét kívánva.

Most egy kicsit lágyabb vizekre vezünk itt a Best FM kívánság műsorban. 1998-ban ez a dal meghódította a világ slágerlistáit, és máig a popzene egyik legismertebb himnusza. A különleges hangzás és az erőt sugárzó üzenet generációk kedvencévé tette. Cher dala a Believe, Eszternek szóljon Krisztiántól.

Rúzsa Magdi feldolgozása után érkezzen Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name, amit Attila a kollégáinak választott. Utána pedig egy jó kis fehér rolló, méghozzá Csiga Küldizitának.

Majka és Curtis dala után itt a Best FM kívánság műsorban Enikő kérésére érkezzen a The Rasmus és a No Fear 2005-ből, és Atisnak küldi azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, és sajnálom, hogy nem sikerült teljesítenem, amit kért. Utána a Szalonna Sütő csapatnak Dani választott egy felvételt, és hogy mi lesz ez, meglepetés, jó?

104 Best FM kívánság műsor, ahol egy nagyon aktuális dal lesz az utolsó előtti felvételünk Kinga kérésére a munkába. Szelavi és a Vár ránk a nyár, így június 5-én. Anikónak pedig utolsóként szól Britney Spears és a Born to Make You Happy. Én köszönöm a figyelmet és további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó hétvégét! Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: képzés sikere nagy mértékben múlik azokon a pedagógusokon, akik nap mint nap a fiatalok tudását és szakmai fejlődését segítik. Az eseményen több kategóriában osztottak ki elismeréseket, köztük oktatói, dolgozói és innovációs díjakat is. A rendezvényen elhangzott, Debrecen gazdasági fejlődése és a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságú a magas színvonalú szakképzés. A kitüntetettek munkája hozzájárul ahhoz, hogy a diákok versenyképes tudással léphessenek ki az iskolákból. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
1: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Több embert is megtévesztetett egy ingatlanos csalás sorozat gyanúsítottja, akit a debreceni rendőrök fogtak el, számolt be róla a Hajdu Press. Mint írták, a férfi különböző ingatlanokkal kapcsolatban kötött megállapodásokat sértettekkel, miközben olyan ígéreteket tett, amelyeket később nem teljesített. A hatóságok szerint a gyanúsított több esetben is pénzt vett át ügyfeleitől, azonban a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A bejelentések alapján a rendőrök vizsgálatot indítottak és azonosították, majd elfogták a férfit, illetve kihallgatták az ügy részleteivel kapcsolatban. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan hány embert károsíthatott meg és mekkora anyagi kárt okozhatott a feltételezett csalássorozat. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ingatlan ügyletek esetén különösen fontos az alapos tájékozódás és a szerződéses feltételek körültekintő ellenőrzése. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további sértettek jelentkezését is várhatják a történtek teljes feltárása érdekében. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Amigo!

0: nappal segítették a leendő szülőket, határozottabban lép fel az illegális hulladéklerakás ellen Balmazújváros. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A szüléssel kapcsolatos félelmek csökkentésében és a tudatos felkészülésben segítette a családokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napja, számolt be róla az unideb.hu. A program célja az volt, hogy a várandós kismamák és partnereik közvetlenül is megismerhessék a szülés körülményeit, valamint

0: drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
1: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vaddisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy fajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
0: Egyre nagyobb problémát jelent az illegálisan elhelyezett hulladék Balmazújváros egyes területein, számolt be róla a HAON. A városvezetés szerint visszatérő gondot okoz, hogy a kijelölt gyűjtőhelyek helyett közterületeken vagy lakók környezetük közelében rakják le a szemetet, ami közegészségügyi problémákat is felvet. Az önkormányzat ezért több intézkedést is bevezetett a helyzet kezelésére. A problémás helyszíneken konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket és a szabályszegőkkel szemben szankciókat is alkalmazhatnak. A cél az, hogy csökkenjen az illegális hulladéklerakás és rendezettebbé váljanak az érintett városrészek. Hangsúlyozták, a köztisztaság megőrzések közös felelősség, ezért a lakosság együttműködésére is számítanak. A szabálytalanul szemetelők akár jelentős bírságra is számíthatnak. Kiemelték, bíznak abban, hogy a megelőző és ellenőrző intézkedések együttesen hosszabb távon is javíthatnak a helyzeten, és tisztább környezetet teremthetnek a helyiek számára. Változékonyabb időre számíthatunk a következő napokban. Debrecenben és környékén többször is átvonul hideg front térségünkön a héten, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Csapadékra zápor, zivatar és eső formájában is számíthatunk. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul a zene letöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
3: Stream Top 40.
2: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
3: a Best FM-en.
2: Stream Top 40. A 40.

0: trendi zenéjét 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 33.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Stream Top 40. Top 40.
0: 29.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj sláger listája. A letöltéseitek alapján. Stream Top 40.
1: Stream Top 40.
0: 28.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: 25.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 24.

trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a zeneletöltések alapján. 23.

0: legtrendibb zenéjé két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 20.

0: Stream Top 40.
1: Időközi polgármester választást írta ki Hajdúböszörményben, tánc a tanulmányi eredményekért. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Időközi polgármester választást írtak ki Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A voksolásra azért lesz szükség, mert a város volt megválasztott polgármestere, Görögné Bocskai Éva országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A két tisztség pedig a hatályos jogszabályok szerint nem tölthető be egyszerre. A várost jelenleg Balogh Csaba alpolgármester vezeti az átmenti időszakban. A választási eljárásról a helyi választási bizottság döntött. Az időközi választást augusztus 30-ára, vasárnapra tűzték ki. A település vezetésében addig is biztosított marad a folyamatos működés, miközben a jelöltek felkészülhetnek a megméretetésre. A választás tétje, hogy ki irányíthatja a következő időszakban Hajdúböszörményt, és kifolytathatja a várost érintő fejlesztéseket, beruházásokat és közösségi programokat. A jelöltállítás és a kampány hivatalos menetrendjéről a következő hetekben adnak tájékoztatást. A helyiek így nyár végén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák a város új polgármesterét. A választás eredménye hosszabb távon is meghatározhatja a hajdúsági település jövőbeni fejlődés irányait. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ez gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorral, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtése utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Nem versenyeredményekért, hanem jobb jegyekért léptek színpadra a Megyesi Ferenc gimnázium diákjai, számolt be róla a Dehír. Az intézmény különleges programja azt a célt szolgálta, hogy a tanulók kreatív és élményszerű módon bizonyíthassák tudásukat. A fiatalok táncos produkciókkal készültek, amelyeknek a tanulmányi értékelésben is szerepe volt. A kezdeményezés egyszerre ösztönözte az alkotó munkát, a csapatmunkát és a művészeti önkifejezést. A szervezők szerint a program lehetőséget adott arra, hogy a diákok a hagyományos számonkérési formáktól eltérő módon mutassák meg a képességeiket. Az esemény jó hangulatban zajlott, és a résztvevők számára nem csak tanulási lehetőséget, hanem közösségi élményt is jelentett. A visszajelzések alapján a rendhagyó kezdeményezés nagy sikert aratott az iskola közösségében. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hidegfront térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: trendet.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a szerelőtöltések alapján. 16.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 13.

0: zeneletöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en.
2: 12.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Stream Top 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele. Ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: nagy mértékben múlik azokon a pedagógusokon, akik nap mint nap a fiatalok tudását és szakmai fejlődését segítik. Az eseményen több kategóriában osztottak ki elismeréseket, köztük oktatói, dolgozói és innovációs díjakat is. A rendezvényen elhangzott, Debrecen gazdasági fejlődése és a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságú a magas színvonalú szakképzés. A kitüntetettek munkája hozzájárul ahhoz, hogy a diákok versenyképes tudással léphessenek ki az iskolákból. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját. Mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
1: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
0: Több embert is megtévesztetett egy ingatlanos csalássorozat gyanúsítottja, akit a debreceni rendőrök fogtak el, számolt be róla a Hajdú Press. Mint írták, a férfi különböző ingatlanokkal kapcsolatban kötött megállapodásokat sértettekkel, miközben olyan ígéreteket tett, amelyeket később nem teljesített. A hatóságok szerint a gyanúsított több esetben is pénzt vett át ügyfeleitől, azonban a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A bejelentések alapján a rendőrök vizsgálatot indítottak és azonosították, majd elfogták a férfit, illetve kihallgatták az ügy részleteivel kapcsolatban. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan hány embert károsíthatott meg, és mekkora anyagi kárt okozhatott a feltételezett csalássorozat. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ingatlan ügyletek esetén különösen fontos az alapos tájékozódás és a szerződéses feltételek körültekintő ellenőrzése. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további sértettek jelentkezését is várhatják a történtek teljes feltárása érdekében. Csapadék, zápor, zivatar és eső formájában is várható Hajdú-Biharban, hiszen többször is átvonul hideg front térségünkön a héten. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 16 fok között alakul. Változékonyabb időre számíthatunk tehát a következő napokban Debrecenben és környékén. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli

0: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
1: Itt leszek.
0: Nemecsek.
2: Itt leszek.
0: Leszik.
3: Itt leszek.
0: Richter.
4: Itt leszek.
0: Weiss.
5: Itt leszek.
0: Csele.
6: Itt leszek.
0: Kolnai.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te... Te tényleg igazi vagy. Csírd meg magad, John. Szóval... Nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez marha.
0: Egy filmzene most a Best of.